Aman Isten, ne könyörüljön rajta! Veréshez szokott fajta! Cigány népek langszívű sihederje! Verje, csak verje! Verje! Aman Isten, meg ne sajnáljon engem! Én magyarnak születtem! Szent alomja ne, hogy zöld ágat hozzon! Üssön, csak postorozzon! Abban Isten, földtől a fényes égig, rángasson minket végig! Ne legyen egy fél percű békességünk!

szenvedéstől elhomályosul az agy, és a szem ködbe borul. Pedig látni kell, vajon maradt-e még talpa embere pusztulás közepén?